0: kivégzni a támadban, hogy ő bármilyen mata szerített infat. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkumbászni, én a húza, vagy kinyugszom.
1: Ovintis, nem maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lelu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lelu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se bita bagus lahetan ona ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hotu ona men sona ne ansa ita bagus lahetan ona fatin de mesti kal lahetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolo rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daan da apa ha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikan iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakam bia sirahotu, informasaun ne mak tah kaitanya hasoru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral radio rakam bia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bia serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.